90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping. Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyedévente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még maradt fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT, így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Összehangolt közterületi ellenőrzést tartott Dunaújvárosban a rendőrség, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány és a közterületfelügyelet. Az akció eredményeként 4 körözött embert fogtak el, emellett 10 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és 2 esetben helyszíni bírságot is kiszabtak. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ilyen közös ellenőrzések nem csak a jogsértések felderítését szolgálják, hanem megelőző szerepük is van. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja Feol. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a Feol. Ünnepélyesen átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult fejlesztéseket előszálláson. Ennek keretében megújult az egészségház, ahol több szolgáltatás is elérhető, valami több település lakosságának. Továbbá gépeket is átvehetett az önkormányzat. A program keretében 24 millió forintból az épület külső homlokzata szigetelést és új színezést is kapott, emellett új térkőburkolat, kerítés, támfal, korlát és megfelelő vízelvezetés is készült. Az épület így rendezettebbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá vált. Augusztus 1-től Budavári Árpád vezeti a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányságot. Kinevezését a Fejérvár megyei közgyűlés rendkívüli ülésén egyhangulag támogatta. A képviselők mind a 17-en igennel szavaztak, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. A következő időszakban továbbra is kiemelt feladat marad a kábítószer kereskedelem elleni fellépés, a közlekedési balesetek megelőzése, valamint a gyors hajtó kiszűrése Fejérvár megyében. Az új vezető célja egy emberközpontú szervezet működtetése, amely biztonságot nyújt a Fejérvár megyeieknek, miközben kiszámítható és jó munkahelyet biztosít a rendőrök számára. Hivatalossá vált a következő nevelési oktatási év menetrendje. A tanévrendje nem csak a legfontosabb dátumokat és a szünetek időpontját tartalmazza, hanem több olyan változást is, amely a pedagógusokat, a diákokat és a szülőket egyaránt érinti. A 2026-os, 2027-es tanév első tanítási napja Fejérvár megyében is szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18. péntek. A tanév összesen 180 tanítási napból áll. A Jót szívből Dunaújvárosért akciócsoport augusztus 4-én kedden immár 5. alkalommal rendezi meg az Egy csepp frissítő mindenkinek jótékonysági akciót, amelynek célja, hogy a nyári kánikulában egy kis felfrissülést nyújtson a város lakóinak. A rendezvény délután 2 és 5 óra között lesz a Dunaújvárosi 1-es számú posta előtti téren, ha a résztvevőket 200 gomboz fagylalt, 500 palacki hideg ásványvíz, alkoholmentes sörök, friss gyümölcsök, valamint a gyermekek számára frissítő, hűsítő gyümölcsszörpök várják. Emellett a szervezők további meglepetésekkel is készülnek a rendezvényre érkezőknek. A Belencei tó környéki polgármesterek közös nyilatkozatot küldtek a múlt héten Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter részére, számolt be róla Gárdony polgármestere Ötvös Pál közösségi oldalán. Mint fogalmazott a levélben, azt kérték, hogy a tó rendkívül alacsony vízállása miatt haladéktalanul vizsgálják felül a Belencei tóból, valamint a tavat tápláló vízfolyásokból történő vízkivételeket, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket a tóba jutó víz megőrzése érdekében. Minden rendelkezésükre álló fórumon jelzik, a jelenlegi helyzetben nem engedhető meg, hogy a vízgyűjtő területére érkező csapadék máshol kerüljön felhasználásra, miközben a tóvíz szintje történelmi mélységben van. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők augusztusban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejér vármegyéből is augusztus végéig várják. A vadak itatása, a vadászatra jogosultak feladata hívta fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is az Agrárminisztérium. Hozzátették, a vadász területen gondoskodni kell a megfelelő minőségű takarmányról, ivóvízről, valamint biztosítani kell a dagonyázáshoz szükséges feltételeket is. Mindezekhez támogatás igényelhető az Országos Magyar Vadászkamaránál. Itt Fejér vármegyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Elindult a hazai őszi barack szezon, a korai és a középérésű fajták már itt Fejér vármegyében is. Megjelentek a piacokon, a zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik a Szedd Magad akcióra, így a családok közvetlenül a termelőktől vásárolhatnak friss gyümölcsöt. Az időjárástól függően a magyar őszi barack szeptember elejéig vagy közepéig is elérhető lesz. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejér vármegyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 2-a van vasárnap, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. A hangomat egy kicsit elhagytam, de inkább zenélni fogok. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Don't Lie-jal, na meg a kezdés Beyoncé. Ez az If I Were a Boy. Jó reggelt!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spike és a Respect, szép reggelt kívánok mindenkinek. Én ebben a kánikulában összeszedtem azt, de csak szerintem az üvöltözés és az éneklés miatt az éjszaka folyamán, hogy elment a hangom, úgyhogy tejázhatok, meleg tejázhatok, de hát ez van, a kánikula mellé nem éppen dukál a meleg teja. Egy biztos, hogy inkább jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és hamarosan hozom majd a mai lapról az információkat, meg a témákat. Addig itt lesz velem Kuni Williams és Moni Love közöse a Saturday, méghozzá Mausti remixében, na meg a folytatás egy amerikai bandájé, akit imádunk. Black Eyed Peas és a Don't Lie most itt a

0: Come on. Yeah.
1: Best FM a legjobb zenék Móni Love-val, Cooney Williams-el és Mouse T-vel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 2-a van vasárnap, a Lehellek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Farkas Bertalant, magyar repülőtisztet, űrhajóst, Ulma Mónikát, magyar színésznőt, és Molnár Tamást, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, addig is egy kis szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a pop divája Madonna és Justin Timberlake közöse, a 4 Minutes majd a hírek után.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kánikulára számíthatunk ma is, éjszaka jelenhet meg egy-egy gomoly felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek. A következő években 4 gigawattnyi szélerőmű és hálózatfejlesztést tervez a kormány uniós forrásból. Összességében mintegy 4000 megawattnyi, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Az energiabiztonság erősítése érdekében bővítik a hálózatot is. Egy hét múlva kezdődik az idei sziget. Jövő vasárnap a Bródi Dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől fogva kijárnak bulizni a hajógyári szigetre. A Faithless, a Morcsiba és Korán Bregovics zenekara idézi meg a régi szigetélményt, valamint visszatér a Táncdal fesztivál is, a főszerepben Korda Györgyel és Balázs Klárival. A hajnalig tartó audio-videó diszkót pedig Janklovics Péter, mint DJ Pietro Fabuloso vezényli le. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében, ezzel naponta 70-90 megawatt óra villamos energia takarítható meg. Az intézkedés a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban lesz érvényben. A korlátozás alól csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, alapellátást lehetővé tévő szerelvények jelenthetnek kivételt, például amelyek pont a működő erőműveket szolgálják ki. Élőhely védelmi beavatkozásokat végeznek a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitótfalú, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalú, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizáró, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátság napját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsi időszakon kívülre. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fejérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Miller Dávid és a Süt a nap. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a country énekes Shania Twain, akinek új albuma jelent meg, és teljesen új fordulatot vett az élete, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után visszarepülünk a 2000-es évek közepébe, és az első közösségi média egyikét fogjuk újraéleszteni, mert hogy egyébként ez a terve a MySpace-nek, jönnek majd a részletek, és 9 óra után pedig a sportrovatba Szoboszlai Dominikról lesz szó. Addig is természetesen a legjobb zenéket hozom. Ebbe az órában még itt lesz velem az Art Avenue és a Csak azért is szerelem, a folytatás pedig a Planet Funky. Ez a Chase the Sun itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Shania Twain érkezik, akinek új albuma jelent meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More, és az egyik legszebb daluk, az Easy, majd a következő órában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Összehangolt közterületi ellenőrzést tartott Dunaújvárosban a rendőrség, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány és a közterületfelügyelet. Az akció eredményeként 4 körözött embert fogtak el, emellett 10 biztonsági intézkedést hajtottak végre, és 2 esetben helyszíni bírságot is kiszabtak. A rendőrség hangsúlyozta, hogy az ilyen közös ellenőrzések nem csak a jogsértések felderítését szolgálják, hanem megelőző szerepük is van. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL.
2: Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők augusztusban. A 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejér vármegyéből is augusztus végéig várják. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy a közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Végül a várható időjárásról. Nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Shania Twain új albummal rukkolt elő, úgyhogy hozom róla a részleteket, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és elmúlt 7 óra. Itt lesz velem Jennifer Lopez a Get Right-tal, a kezdés pedig Christina Aguilera-é. Ez az Another Man.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az ötszörös Grammy-díjas ikon Shania Twain piacra dobta a hetedik stúdióalbumát, a Little Miss Twain-t. Az új lemez az énekesnő pályafutásának egyik legszemélyesebb alkotása, amely visszatér a gyökereihez, a modern country pop rock soul és bluesgrass elemeit ötvözi. A dalok gyermekkori emlékekből, belső élményekből és művészi önazonosságból táplálkoznak, erősítve az énekesnőt végigkísérő western hangulatot. A 2023-as Queen of Me lemeze után ez föltette az íre a pontot, és nagyon reméljük, hogy ugyanúgy egy világkörüli turné fogja majd ezt kísérni, na meg arról nem is beszélve, hogy volt egy sikeres Las Vegas-i koncertsorozat is. A világszerte több mint 100 millió albumot értékesítő Twain a műfajok közötti határok lebontása továbbra is a modern könnyűzene egyik tározóbb alakja. Az ébredés meg a napindítás pedig folytatom a legjobb zenékkel. Jön egy hasonló csajszi, akit szintén nagyon kedvelünk, és zseniális karrierje van. Oda vagyunk a dalaiért, járt itt Magyarországon nem is olyan rég. Jennifer Lopez-zel fogunk most ébredni. Jön a Get Right most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling-on. Egy rövid szünet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást. Méghozzá itt lesz velem Curtis és Charlie közösen, maradunk végig. A hírek után pedig játszom is a No Doubt-től a Just Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kánikulára számíthatunk ma is, éjszaka jelenhet meg egy-egy gomoly felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. Élőhely védelmi beavatkozásokat végeznek a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kismihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap

0: szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejér megyei település önkormányzatától a szolgáltató. A Fejérvíz ZRT közölte, a hőségriadó időtartamára Tabajdon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasztélypusztán és Alcsútdobozon korlátozásokat vezetnének be, hogy megelőzzék a megnövekedett vízfogyasztás miatt kialakuló ellátási problémákat. Hozzátették, az üzemeltetési területükön jelenleg mindenütt stabil a szivóvízellátás. Drágult a taxizás Budapesten. A rendeletmódosítás szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint lett. Egy hét múlva kezdődik az idei sziget. Jövő vasárnap a Bródi Dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől fogva kijárnak bulizni a hajógyári szigetre. A Fétlesz, a Morcsiba és Korán Bregovics zenekara idézi meg a régi szigetélményt, valamint visszatér a Táncdalfesztivál is, a főszerepben Korda Györgyel és Balázs Klárival. A hajnalig tartó audio-videó diszkót pedig Janklovics Péter, mint DJ Pietro Fabuloso vezényli le.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizáró, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja Feol. Ünnepélyesen átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult fejlesztéseket előszálláson. Ennek keretében megújult az egészségház, ahol több szolgáltatás is elérhető, valami több település lakosságának. Továbbá gépeket is átvehetett az önkormányzat. A program keretében 24 millió forintból az épület külső homlokzata szigetelést és új színezést is kapott, emellett új térkőburkolat, kerítés, támfal, korlát és megfelelő vízelvezetés is készült. Az épület így rendezettebbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá vált. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban.
3: V
2: Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Pest FM a legjobb zenék, Curtis és Charlie törölte ki a szemünkből a csipát, ez volt a Maradunk végig, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, mi augusztus 2-a van vasárnap, a névnaposok a Lehelek, a születésnaposoknál pedig Farkas Bertalant, Ulma Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd a 8 órási témának a beharangozásával, de addig is még van pár zeném. Itt lesz velem a Flower Power és a You Forget About Me, a folytatás pedig Sting és Cheb Miami közösségé. Ez a Desert Rose itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk 8 óra után pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, és megnézzük, hogy milyen volt akkor a közösségi média, mert visszatér egy nagy kedvencünk, a MySpace. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a How Bizarre az OMC-től.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Ünnepélyesen átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult fejlesztéseket előszálláson. Ennek keretében megújult az egészségház, ahol több szolgáltatás is elérhető, valami több település lakosságának. Továbbá gépeket is átvehetett az önkormányzat. A program keretében 24 millió forintból az épület külső homlokzata szigetelést és új színezést is kapott, emellett új térkőburkolat, kerítés, támfal, korlát és megfelelő vízelvezetés is készült. Az épület így rendezettebbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá vált. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsi időszakon kívülre. Itt Fejérvár megyében is a forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon. Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-dél-keleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak. Napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az OMC és a How Bizarre, a kezdés pedig Danny Minogue, és témaügyileg pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére. Jön egy régi social media, a MySpace.
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, a 2000-es évek meghatározó közösségi platformja, a MySpace újraindulhat. Számolt be a hírről a Yahoo-tech. A cég tulajdonosai szerint a mai túlságosan algoritmus vezérelt közösségi média mellett lenne igény egy hagyományosabb alapokon működő felületre. A MySpace márka gondnoka azt mondta, hogy most jelenleg a legmegfelelőbb pillanatot várják az újraindításhoz, és eltökéltek abba, hogy addig próbálkoznak, amíg nem járnak sikerrel. Bár a platform a 2010-es évek elején háttérbe szorult a Facebook mögött, a tulajdonosok bíznak benne, hogy a nosztalgia faktor és a jelenlegi közösségi médiás környezet lehetőséget teremt a platform újjászületésének. Szerintem rengetegen küldtünk egymásnak üzenetet ezzel a közösségi médiával, és néztük egymást, és ilyen volt még nagyon sok. Az Ivi például az is megszűnt, az is a Facebook előtt volt, úgyhogy szerintem senkinek nem kell ezeket bemutatni, úgyhogy most nosztalgiázunk továbbra is, méghozzá legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Floor the Close az Ain't Not Sunshine-nal, a folytatás pedig Kelly Clarksoné. Vele megyünk tovább itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Jön egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például a Cardigans és a Tom Itt lesz például velem a Cardigans és Tom Jones közöse a Burning Down to House, a hírek után pedig a CNC Music Factory sikerét hozom a Do You Wanna Get Funkit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kánikulára számíthatunk ma is, éjszaka jelenhet meg egy-egy gomoly felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztás csökkentést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. Élőhely védelmi beavatkozásokat végeznek a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízelautóbuszok közlekednek. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Pilisi medence 14 településén. Tahitót falu, Szentendre, Pilis-Szentlászló, Pomáz, Csobánka, Budakalász, Üröm, Pilis-Borosjenő, Leányfalu, Solymár, Pilis-Vörösvár, Pilis-Szentiván, Pilis-Szántó, Pilis-Szentkereszt lakóit arra kérték, hogy drasztikusan mérsékeljék a vízfogyasztást. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására létrehozott két állami cég. Az országos közlekedés szervező működteti majd a szolgáltatást, alakítja ki a menetrendeket és a tarifákat, ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli majd a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Drágult a taxizás Budapesten. A rendeletmódosítás szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nőtt. Bevezették a 800 forintos reptéri díjat, így a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre, illetve onnan induló fuvar alapdíja 2100 forint lett.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Ünnepélyesen átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult fejlesztéseket előszálláson. Ennek keretében megújult az egészségház, ahol több szolgáltatás is elérhető, valami több település lakosságának. Továbbá gépeket is átvehetett az önkormányzat. A program keretében 24 millió forintból az épület külső homlokzata szigetelést és új színezést is kapott, emellett új térkőburkolat, kerítés, támfal, korlát és megfelelő vízelvezetés is készült. Az épület így rendezettebbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá vált. 30 fokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 2-a van vasárnap, a születésnaposok Farkas Bertalan, Ulman Mónika és Molnár Tamás, a névnaposok pedig a Lehelek. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék mellett pedig természetesen a következő órába esik néhány szó sportról, méghozzá Szoboszlai Dominikról, de nem spoilerezem tovább. Ebből az órából pedig még van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, a folytatás meg a Cardigan C, mellettük ott van Tom Jones, leégetik a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 óra után, aki tudja, az tudja, de azért mondom, sport. Méghozzá nálam a mai napon terítéken Szoboszlai Dominik és a Liverpool, mert hogy zajlik a felkészülési időszak, és Chicagóban van a csapat, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Shaggy, az Angel-lel, de jön a pop királya is, Michael Jackson. A You Rock My World-öt hozom tőle a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden

0: Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a sport terítéken, mint mindig, amikor én vagyok 9 óra után, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy perc erejéig beszélünk a Liverpoolról és Szoboszlai Dominikról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Jackson a You Rock My World-del, a kezdés pedig Kanye West-é, ez a Stronger.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és jön Szoboszlai Dominik, aki bizony-bizony benne van most a közepébe a Liverpool csapatánál, mert távoztak nagyon nagy klublegendák, de ő úgy nyilatkozott, hogy a Liverpool mindig is az marad, ami volt, és szeretne mindenkinek példát mutatni, és tolni előre a szekeret, mint ahogy eddig is. Szoboszlai kiemelte, hogy Chicagóban fantasztikus körülmények között fogadták őket, a város és a szurkolók is nagyon barátságosak, mert hogy egyébként Chicagóban töltik a felkészülési időszakot a vörösök, és le is győzték a Wrexhamot 1-0-ra, és a mai napon játszanak majd utoljára Chicagóban a Leeds United ellen. Úgyhogy Szoboszlai Dominik továbbra is a középpontban, gólpasszokkal, góllal a felkészülés alatt, úgyhogy most már csak a szezon van előtte. Kívánunk neki nagyon sok sikert a Liverpoolnál Kerkez Milossal karöltve. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Segi és az Angels hamarosan, viszont a közvetlen folytatás Robbie Williams-é itt a Best Dance.

tell me.

Best FM a legjobb zenék a Stars on 45 után. Aki eddig nem ébredt meg, az most megfog. Most már 9 óra van, úgyhogy egy kicsit be fogunk keményíteni. Jön egy hatalmas nagy kedvenc a 90-es évek végéről. Koshin és a Catch veszi át most itt az irányítást a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán pedig kezdjük a Best hétvégét. Dübörögni fognak a legjobb zenék, hogy szebb legyen a vasárnap délelőtt. Bekészítettem már például 50 Centet, a PIMP-vel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kánikulára számíthatunk ma is, éjszaka jelenhet meg egy-egy gomoly felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejér megyei település önkormányzatától a szolgáltató. A Fejér Víz ZRT közölte, a hőségriadó időtartamára Tabajdon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasztélypusztán és Alcsútdobozon korlátozásokat vezetnének be, hogy megelőzzék a megnövekedett vízfogyasztás miatt kialakuló ellátási problémákat. Hozzátették, az üzemeltetési területükön jelenleg mindenütt stabil a szivóvízellátás. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására létrehozott két állami cég. Az országos közlekedés szervező működteti majd a szolgáltatást, alakítja ki a menetrendeket és a tarifákat, ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli majd a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. Hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást a villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében, ezzel naponta 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Az intézkedés a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban lesz érvényben. A korlátozás alól csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, alapellátást lehetővé tévő szerelvények jelenthetnek kivételt, például amelyek pont a működő erőműveket szolgálják ki. Élőhely védelmi beavatkozásokat végeznek a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Egy hét múlva kezdődik az idei sziget. Jövő vasárnap a Bródi Dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől fogva kijárnak bulizni a hajógyári szigetre. A Faithless, a Morcsiba és Korán Bregovics zenekara idézi meg a régi szigetélményt, valamint visszatér a Táncdal fesztivál is, a főszerepben Korda Györgyel és Balázs Klárival. A hajnalig tartó audio-videó diszkót pedig Janklovics Péter, mint DJ Pietro Fabuloso vezényli le.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka-Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedd 24 óráig az ország területére az országos tiszti főorvos a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzés alapján. A szakemberek arra kérnek minden Fejér vármegyeit is, hogy 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, fogyasszanak sok vizet és fokozottan figyeljenek egyedül élő hozzátartozóikra. Emellett nyomatékosan kérik, hogy senki ne maradjon gyermekkel vagy háziállattal a parkolóautóban. Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Tombol a kánikula szó szerint, úgyhogy nagyon fontos, hogy vonuljunk árnyékba, legyen nálunk elegendő víz, hidratáljunk és hallgassuk a legjobb zenéket, amik most szólnak, hogy senki ne unatkozzon. Itt lesz velem a Stakapu a Hírvigóval, a kezdés pedig DJ személyé, ez a Heaven.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Hip Hop Boys slágerét dolgoztál, Dr. Béres, ez volt az éjjel, ott várok rád. Piano Negróba fogok beszélni, az azt jelenti, hogy keveset, mert már alig van hangom, éppen, hogy ki kell magamból préselni az utolsó cuccot, és nem tudom, hogy sikerült ebbe a rohadt melegbe így elrontani a hangomat. Minden esetre egy kis teát szürcsölgetni fogok ebbe a melegbe, ez se jó. Inkább jöjjenek a legjobb zenék, a Stakabuval megyünk tovább, szóval here we go!

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Hát nem elég semmiből, úgyhogy még egészen délig hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőttünk. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Black Eyed Peas és a Pump It Up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk jön a mai napot illetően, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem Britney és Madonna közöse a Me Against the Music, de Justin Timberlake dala is felcsendül, ő a Rock Your Body-val érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A helyi vállalkozók segítségét kérik, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Közleményt adott ki pénteken a Dunaújvárosi Pasa és a tulajdonos a Dunaújváros FC Kft. A klub vezetése szerint a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a dunaújvárosi labdarúgás történetének egyik legsúlyosabb időszakát éli, és ha rövid időn belül nem sikerül megoldást találni, mindkét szervezet működését kénytelenek lesznek megszüntetni. A klub bejelentette, hogy lemondta a hétvégi MB3-as bajnoki mérkőzését, és bizonytalan helyzet rendezéséig az utánpótlás csapatok edzéseit sem indítják el. Van egy tulajdonos jelölt, a befektető azonban csak akkor lépne be, ha a klub rendezett pénzügyi helyzetben kerülhetne a kezébe. A klub ezért nyilvános felhívást intézett a helyi és a térség vállalkozásaihoz, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a dunaújvárosi labdarúgás megmentését. Részletek a Duna Online oldalán. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jóváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is. A forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, észak-nyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Közös odafigyelést követel a hőség, nem minden szúnyogriasztó megfelelő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
5: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány nyílóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
4: Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, olyan éhes vagyok, de addig még el kell fogyasztanunk az utolsó délelőtti órát. Közösen a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és itt vagy csillapításképpen itt lesz például velem a White Town, a Your Woman-nel, de a Fugees Ready or Not-ja is szólni fog, a kezdés pedig Sarah Connor-é. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy.
2: Best FM.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: do something. Let's make a bet.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pest FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa Magdi és Begi közöse, a nyári zápor, hát az most ránk férne ebbe a kánikulába, eszméletlen meleg van, de tényleg, és még este is, mikor kimentem 10 óra után, még döngölt szó szerint a meleg mindenből, és nincs még vége, a kánikula egészen a jövő hét végéig kitart, méghozzá 39 és 38 fokos csúcsokkal, azt írták egyébként, hogy 36 meg 37 fok van, nekem az autóm a tegnapi nap folyamán napközben mutatott 42 és felett is, úgyhogy mentem vele, tehát nem az, hogy megálltam és sütötte a nap, szóval tényleg, tényleg nagyon-nagyon-nagyon meleg van, mindenkinek kitartást kívánok, és fontos a hidratálás, vonuljunk árnyékba, és hallgassuk a legjobb zenéket, bekészítettem Sashát az I Feel Lollival, itt lesz velem Britney és Madonna közöse, a Mi Egész The Music, és a folytatás pedig egy dilemma, Brandy és Mónikáé, jön a The Boy Is Mine most itt a Besten.
1: Look kind of familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman áthallásos, mert mintha a Darth Vadernek a zenéjét játszaná ez a kis lead, de nem így van. Az viszont igen, hogy augusztus 2-a van vasárnap, a Lehellek a névnaposok, a születésnaposok között Farkas Bertalant, Ulman Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig még folytatom, van ebből az órából még egy röpke, néhány percünk, úgyhogy itt lesz velem Begi, Gáspár Laci és Curtis közös az Éjjel érkezem, na meg a közvetlen folytatás Timbalandéké a The Way You Are-ral érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Best FM a legjobb zenék, Gáspár Laci, Curtis és Begi dolgoztál zseniálisan az Edda hatalmas nagy slágerét, az Éjjel érkezemet. Nekem ennyi időm maradt, el kell köszönnöm, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé a folytatás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift a mai napon is, méghozzá a legjobb zenékkel mixelve az első két órában, White Boynak köszönhetően, és hogyha vasárnap, akkor a Lounge Mix kerül terítékre, és ennek hatalmas nagy specialistája állandó vasárnapi rezidensünk Németi, úgyhogy erre lehet számítani az első kettő órába, aztán éjfélig a hangulatról pedig majd Big Falvi Tamás gondoskodik 8 óra után. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy most egy ideig nem találkozunk, ugyanis szabadságra megyek. Ígérem, visszatérek kipihenten és tele energiával, és folytatjuk az ébredést és a napindítást majd a hétvégéken. Szép vasárnapot, jó étvágyat kívánok az ebédhez, utoljára Danzelt és a Pump It Up-ot indítom. Viszhall!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Közleményt adott ki pénteken a Dunaújvárosi Pasa és a tulajdonos a Dunaújváros FC Kft. A klub vezetése szerint a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a dunaújvárosi labdarúgás történetének egyik legsúlyosabb időszakát éli, és ha rövid időn belül nem sikerül megoldást találni, mindkét szervezet működését kénytelenek lesznek megszüntetni. A klub bejelentette, hogy lemondta a hétvégi MB3-as bajnoki mérkőzését, és bizonytalan helyzet rendezéséig az utánpótlás csapatok edzéseit sem indítják el. Van egy tulajdonos jelölt, a befektető azonban csak akkor lépne be, ha a klub rendezett pénzügyi helyzetben kerülhetne a kezébe. A klub ezért nyilvános felhívást intézett a helyi és a térség vállalkozásaihoz, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a dunaújvárosi labdarúgás megmentését. Részletek a Duna Online oldalán. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja Feol. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei város közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a Feol. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a közlekedésbiztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Végül a várható időjárásról. Nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Magas középhőmérséklet és erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetnek. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Piros riasztás van érvényben a legtöbb vármegyében magas középhőmérséklet miatt. A Hungaromet jelzése szerint az érték meghaladja a 29 fokot. Baranyában, Borsodban, Szabolcsban, Hevesben, Somogyban és Zalában másodfokú figyelmeztetés van. Ott 27 fok fölött alakul a napi középhőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetés van. A Dél-Dunántúl nagy részén meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a raziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. A hírek végén már is mondom a várható időjárás részleteit. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt, délmúlt néhány perccel jó étvágyat az ebédelőknek. Én Béni Meddia vagyok, és indul is a Best délután, ma is a legtöbb délutáni slágerekkel. Hozom is hamarosan Sompol és Sasha közösség, itt lesz a Yes Yes Szabó Ádámmal, most pedig Whitney Houston és George Michael indít.
1: Best FM.

Best FM legjobb zenék. Remélem, hogy a most következő slágertől mindenkinek fülig ér majd a szája. Here Comes the Hot Stepper érkezik Inika Mosétól. Az egyik legismertebb dala, ami 1994-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sláger lett. Ugye van benne egy kis reggae, egy kis dancehall, egy kis pop, és a refrénjét is szerintem mindenki egyből felismeri. A 90-es évek egyik nagy buli slágere volt, amivel nosztalgiázunk egy kicsit. Ez szól most a Best FM-en.

0: Budapest FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alambi és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében, a 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Ma is rekkenő hőségre készülhetünk. 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók az ország nagy részén. Hétfőn is az északi határ közelében fordulhat elő kis esélye zápor, zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig ugyancsak 35-40 fokig forrósodik majd a levegő. Úgyhogy fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a nagy melegben, mindenki vigyázzon.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenéket hozom a folytatásban is, de előtte meghallgatjuk a híreket, hiszen itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, már is mutatom.
2: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja róla.
1: Ez lesz a jetlag és a nincs lehetetlen, és többek között felcsendül majd a Coldplay dala is, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A helyi vállalkozók segítségét kérik, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Közleményt adott ki pénteken a Dunaújvárosi Pasa és a tulajdonos a Dunaújváros FC Kft. A klub vezetése szerint a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a dunaújvárosi labdarúgás történetének egyik legsúlyosabb időszakát éli, és ha rövid időn belül nem sikerül megoldást találni, mindkét szervezet működését kénytelenek lesznek megszüntetni. A klub bejelentette, hogy lemondta a hétvégi MB3-as bajnoki mérkőzését, és bizonytalan helyzet rendezéséig az utánpótlás csapatok edzéseit sem indítják el. Van egy tulajdonos jelölt, a befektető azonban csak akkor lépne be, ha a klub rendezett pénzügyi helyzetben kerülhetne a kezébe. A klub ezért nyilvános felhívást intézett a helyi és a térség vállalkozásaihoz, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a dunaújvárosi labdarúgás megmentését. Részletek a Duna Online oldalán. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát, és az elmúlt időszakban nem áll fent kizáró, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyejogú város közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Végül a várható időjárásról, nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Elkerülhetetlen a paksi leállás, mondta a kormányfő. Rengeteg energiát spórolt tegnap az ország, nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter kitért rá, hogy hajnalban tovább csökkentették a teljesítményt 240 megawattra, ma pedig 44 év után ideiglenesen teljesen leáll az áramtermelés Pakson. Arról is beszélt, hogy további lassú apadás várható a Dunán. Egyúttal ismét cáfolta, hogy azért nincs víz a folyóban, mert Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Magyar Péter leszögezte, hogy az erőmű biztonsága garantált. Arról is beszámolt, hogy újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai dunamenti erőmű. Stabil hazánk energiarendszere. A kormányfő elmondta, hogy jelentősen elmaradt a vártól a szombati csúcs terhelés. Ez az intézkedéseknek, valamint a nagyfogyasztók és a lakosság takarékosságának is köszönhető. Annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni, vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is, ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a Dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó hétvégét, mindenkinek, én Béni Meddie vagyok, elhagytuk az egy órát, és robogunk tovább a 90-es, nem a 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel, úgyhogy hozom hamarosan Shanice dalát, ez lesz az I Love Your Smile, itt lesz az Airi Mafia is perceken belül, most pedig a 2000-es évek egyik legsikeresebb brit zenekarával indítok, ez a Coldplay.
1: Best

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A balatoni nyaralás még mindig népszerű, ezért nem árt ismerni a helyi szabályokat. Bizonyos esetekben akár 200 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Balaton akaratján egyébként életbe lépett egy új szabályozás, május 20-a és szeptember 15-e között. A gumirádli szabadstrandon tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A strand területén figyelmeztető táblákat raktak ki ezzel kapcsolatban, és akár 200 ezer forintos bírságra is számíthat, aki megszegi az új szabályt. A korlátozások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a strand használatát. A Balatonnál nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hiszen a másodfokú viharjelzés idején tilos fürdőzni, amit sokan még mindig megszegnek, emiatt helyszíni bírság is kiszabható, valamint szabálysértési eljárás is indulhat. A természetvédelmi őrök is bírságolhatnak a tópartján, hiszen tilos a védett őshonos kagylók begyűjtése. Magyarországon 3 ilyen faj van, a lapos tavi kagyló, a tompa folyami kagyló és a fokozottan védett folyami gyöngykagyló. Na most ezek természetvédelmi oltalom alatt állnak, utóbbi értéke példányonként 100 ezer forint, így nagyon pórú járhat, aki egy ilyen kagylót kiemel és hazavisz. Érdemes ezeknek utána járni, de addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Beszefem a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután, de mutatom, hogy mivel.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.
1: Ez a Punani Masszikkal az Élvezd, és hamarosan énekel Sophie Ellis Bextor is, úgyhogy jó lesz a folytatás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A helyi vállalkozók segítségét kérik, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Közleményt adott ki pénteken a Dunaújvárosi Pasa és a tulajdonos a Dunaújváros FC Kft. A klub vezetése szerint a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a Dunaújvárosi labdarúgás történetének egyik legsúlyosabb időszakát éli, és ha rövid időn belül nem sikerül megoldást találni, mindkét szervezet működését kénytelenek lesznek megszüntetni. A klub bejelentette, hogy lemondta a hétvégi MB3-as bajnoki mérkőzését, és bizonytalan helyzet rendezéséig az utánpótlás csapatok edzéseit sem indítják el. Van egy tulajdonos jelölt, a befektető azonban csak akkor lépne be, ha a klub rendezett pénzügyi helyzetben kerülhetne a kezébe. A klub ezért nyilvános felhívást intézett a helyi és a térség vállalkozásaihoz, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a Dunaújvárosi labdarúgás megmentését. Részletek a Duna Online oldalán. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár Megyeújvóváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Ünnepélyesen átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult fejlesztéseket előszálláson. Ennek keretében megújult az egészségház, ahol több szolgáltatás is elérhető, valami több település lakosságának. Továbbá a gépeket is átvehetett az önkormányzat. A program keretében 24 millió forintból az épület külső homlokzata szigetelést és új színezést is kapott, emellett új térkőburkolat, kerítés, támfal, korlát és megfelelő vízelvezetés is készült. Az épület így rendezettebbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá vált. Beruházási támogatásra pályázhatnak a bortermelők. Augusztusban a 20 millió és 250 millió forint közötti összeget egyebek mellett új borászati és boralapú termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére, termékek fejlesztésére, valamint környezetkímélő csomagolóanyagok bevezetésére lehet költeni. A jelentkezéseket innen Fejérvár megyéből is augusztus végéig várják. Végül a várható időjárásról. Nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak. Napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
4: Leállhat teljesen a paksi atomerőmű. Nem lesz országos razzia a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Ezt a miniszterelnök írta ki a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Csak engedélyezett szúnyogriasztó szereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta el rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
5: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány nyílóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
4: Megkezdődtek az élőhely védelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Nagy rész derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Börög tovább a vasárnapi Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra után járunk. Néhány perccel én Béli Meddia vagyok, és a Murder on the Dance Floor-ral indítok már, és Sophie Alice Baxter egyik legismertebb dalával, ami 2001-ben jelent meg, és a 2000-es évek egyik ikonikus retro pop slágere lett, a későbbi években is újra reneszánszát élte. Ez jön most.
0: Best FM

Ne árt csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mutatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love, itt a Best FM-en.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tisztos sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt, ennek

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: akkor valódj. Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk, az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és átereszjavítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
3: A Best FM-en minden

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es,

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Hamarosan 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán a következő órában érkezik is a Simply Red dala Sunrise. Ezzel indul a következő óra. Most pedig Berkes Oliver dalát hallgatjuk. Jó vagy rossz legyek a Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszkaszent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátságnapját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogú város közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Ismét életbe lépett a vörös kód, a tartós kánikula megviseli a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a nagy hőségben. Fehérvár megyében is a vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, észak-nyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél. Hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pihentető délután vasárnap a dunaújvárosi hallgatók a 93.1 Best FM-en lazulunk együtt 3 órán keresztül, és ehhez passzoló felvételeket most is bekészítettem, hazai és külföldi slágereket természetesen. A mikrofon mögött Molek Csongor, a Simple Reddel kezdünk, és örök slágert hallgatunk mindjárt, a címe Sunrise.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93, egy Best FM, a legjobb zenék. Tisztelettel köszöntök mindenkit így vasárnap délután kellős közepén, innen Dunói Városból és a környékről. Az én nevem Oleg Csongor, és már augusztus 2. napja van. A cigány holokauszt emléknapja mai, 54. éve. Névnaposaink pedig a Gusztávok, Özsébek, Lehelek, Alfonzok és Máriák, aki ünnepel Isten éltesse sokáig Dunói Városban és a vonzás körzetben. 119 esztendeje, rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább 2 tanú jelenlétében lehet. És 134 esztendeje szabadalmaztatták a mozgó lépcsőt. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik augusztus 2-án születtek. 77 éve született Farkas Bertalan, űrhajós. És 104 éve látott napvilágot Agárdi Gábor, Jászai és Kossuth Díjas színész, a Nemzet színésze, aki ma ünnepel, remélem velünk tart. Nagyon szép napja legyen, és Isten éltesse nagyon sokáig. Most a Destiny's Child zenél nekünk, és a Say My Name című számuk következik.

0: úgysem felelnél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek. Vasárnap is úton vannak elég sokan dunaújvárosi autósok, és közműépítési munkálatok miatt lassabb a haladás még mindig az 52-13-ason Szabadszállás Szalk-Szentmárton összekötő úton. A 3-as kilométernél augusztus végén már várható némi változás. Aztán híd és áteresztjavítási munkálatokat, karbantartási munkálatokat végeznek még az 51-esen Budapest-Baja-Herceg-Szent-Tomás ödrendű főúton. Az 57-es és a 74-es kilométer között aktuális az útszűkület. És az 513-oson hasonló a helyzet, Dunavecse-Apostag másodrendű főúton az 1-es és a 4-es kilométer között még augusztus 30-áig. Aki pedig éppen vezet, és van egyéb aktuális útinfója, az kérem jelezze. 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Jack Reddix felvételét játszom a folytatásban, ez a No Matter című dal. You know, I've been trying to get through this fixed color mind that I... Sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 93.1 Best FM-en lepörgetük az első közös óránkat így vasárnap délután, de még kettő a miénk a mai napból. Remélem ennek a dunaújvárosi hallgatók is örülnek, mert én igen. A mikrofon mögött Molek Csongor és jó zenékkel készültem. Még egy partislágerrel kezdünk mindjárt, Florida és Kesha közös számával. Ez a Right Round.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kánikulára számíthatunk ma is, éjszaka jelenhet meg egy-egy gomoly felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A gyors javításnak köszönhetően újra teljes kapacitással üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű. Ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A blokk szerdai tervezett indítását a gőzturbina egyik védelmi szelepének speciális tömítésénél észlelt műszaki rendellenesség miatt kellett felfüggeszteni. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét. A cégek eddigi vállalásai annyi terhelést vesznek le a hálózatról, ami megfelel egy kisebb méretű erőmű termelésének. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívták a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket. Életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztás csökkentést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. Az ország minden rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben van, beleértve a régóta használaton kívülieket is. A létesítményeket ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Élőhely védelmi beavatkozásokat végeznek a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Marad a napos, forró időjárás. Az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, és kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A trópusi éjszaka után a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hát hello, Dunaújváros és a környék, ez a 93.1 Best FM, és van még lehetőségünk együtt szórakozni, együtt lazulni 120 percen keresztül. Indul egy újabb felvonás, pont ezekben a másodpercekben. Én Molek Csongor vagyok, tisztelettel köszöntök mindenkit, Kesha és Florida örök partislágerivel kezdünk. Ez a Right Run.
0: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93 egy Best FM. A legjobb zenék Dunói városban is a környékünkön. Kellemes délutánt mindenkinek és jó hűsölést, ha tudnak ezzel foglalkozni. Én Molek Csongor vagyok, és megnézzük, milyen idő várható holnap hétfőn. Hát sok változásról a hozzáértők sem számolnak be, kevés felhő lesz fölöttünk, és csapadék nem érkezik a mostani jóslatok szerint. Helyenként viszont élénk lökések kísérhetik majd a délies délkeleti esszelet. A minimum hőmérséklet olyan 20-26 fok körül alakul, igen, a minimum hőmérséklet Dunói városi hallgatók, és 36-40 fok várható majd délután, a csúcsérték így alakul. Pollen terhelés nem változott, a csalánfélék magas szinten tartják magukat, a gombák pollen koncentrációja pedig közepes. Délelőtt 10 és délután 4 óra között egyáltalán nem ajánlott a tűző napon tartózkodni, keressenek árnyékos helyet, vagy zárt teret, és ügyeljenek a folyadékbevitelre. Most énekel a Best FM-en Whitney Houston, és a Step by Step című számát nem kell bemutatni, ezt játszom most.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunai városi hallgatók, az önkormányzat is küzd a kőkemény hőségben senyvedő növények megmentéséért, ugyanakkor a lakosság segítségét is kérik. Egy-egy vödör víz, kiadós locsolás segítheti a házak közötti növényzet túlélését. A zöld értékek óvása nem évszakfüggő, viszont akadnak a szokásosnál érzékenyebb időszakok. És a hetekben sajnos jellemző a hőség, és nem csak az emberek és állatok szervezetét viseli meg, de a növényeket is veszélyezteti. Az önkormányzat Facebook felületén megjelent összegzés felidézi, hogy egészen lesújtó adatokat láthatunk az idei vízhiányról. A hőség elleni fellépés jegyében a város zöld területeit kezelő GESZ munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy mentsék a helyzetet. A közelmúltban több tucat fához helyeztek ki öntöző zsákokat, ezek vizét rendszeresen pótolják, emellett minden nap kettő járművel folyamatosan locsolnak. Pontos és szintén hasznos fejlemény, hogy megkezdték a cserjefoltok mulcsolását is, hogy minél tovább tartsák meg a nedvességet. Az infókat megtalálják egyébként ettől azért részletesebben a dunaiváros.com hírportálon. Az előadók közül most a Salt-N-Pepa következik, és a Shoop című számukat indítom. Hey!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, szeretettel köszöntöm a hallgatókat Dunói Városból és a vonzás körzetből, már csak egy órát pörgetünk le együtt így vasárnap, és itt van már a késő délután. A mikrofon mögött Molek Csongor, továbbra is jó hűsölést kívánok azoknak, akik ezt megtehetik. Indítja az utcsó órát Carlos Santana, és szól a Dirty Dancing.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Reklámot hallottak.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Kánikulára számíthatunk ma is, éjszaka jelenhet meg egy-egy gomoly felhő az égen. Köszöntöm Önöket, Szent Gáti Csaba vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megerősített készenlétel biztosítja a villamos energia ellátás biztonságát az E.ON Hungária csoport, a rendkívüli hőség okozta megnövekedett hálózati terhelés idején. A társaság növelte üzemirányítási, hibaelhárítási és ügyfélszolgálati kapacitását, hogy az esetleges üzemzavarokra gyorsan reagálhasson. A cég az ipari és a lakossági fogyasztókat is az áramfogyasztás mérséklésére kérte. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. A főpolgármester hozzátette, bár vízkorlátozásra nincs szükség, a város számos intézkedéssel spórol az energiával, a közösségi közlekedéstől a díszkivilágításon át, az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinus és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők. Életbe léptette a jelentős zavar esetére kialakított protokollt a Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító. Először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelhetnek el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátozzák. Megalakult a közösségi közlekedés hatékonyságának javítására létrehozott két állami cég. Az országos közlekedés szervező működteti majd a szolgáltatást, alakítja ki a menetrendeket és a tarifákat, ellenőrzi a működést. A vonatflotta társaság kezeli majd a járműflottát és foglalkozik a leasinggel. Utóbbi még az idén kiírja az új HÉV és Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. A hőség miatt elmarad a jövő hétre tervezett sebességellenőrzési akció, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A közleményben ugyanakkor felhívták a figyelmet, a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem és tompulhatnak a reflexek. Ezért javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket. Marad a napos, forró időjárás. Az ország északi felén jelenhetnek meg gomoly felhők az égen, és kis eséllyel egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. A trópusi éjszaka után a délutáni órákban 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem állt fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Július 25-én ismét a közösségé volt a főszerep a település tájházának udvarában. Iszka Szent György 5. alkalommal rendezte meg saját barátság napját, amely idén is megható pillanatokkal, vidám programokkal és közösségi élményekkel erősítette az összetartozást. Az esemény célja ezúttal is az volt, hogy a falubeliek együtt töltsenek egy kellemes délutánt, megköszönjék azok munkáját, akik sokat tesznek a közösségért, és tovább erősítsék az összetartozás érzését, írja a FEOL. Új korszak kezdődik a csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, szárazkert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Itt Fehérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és ha feltétlenül szükséges öntözést is, ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Itt Fehérvár megyében is a forgalom fellendülését várják a dinnye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnye termelés Magyarországon. Végül a várható időjárásról: nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ezeket pörgetjük vasárnap késő délután is itt a 93.1 Best FM-en, együtt a dunaújvárosi hallgatókkal. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Még maradt egy óránk. A mikrofon mögött Molek Csongor, és ahogy ígértem, az első előadó nem más, mint Carlos Santana. Meghallgatjuk a Dirty Dancing című számát Mixben.
2: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en vezessenek türelmesen és szabályosan, kedves dunaújvárosi közlekedők, jó utat kívánok! És munkálatokat végeznek még mindig a 62-29-esen Dunaföldvár-Németkér összekötő úton. Az 5-ös és a 13-as kilométer között számíthatnak még útszűkületre. És amiről már beszéltünk, az 52-13-oson a közműépítési munkálat még aktuális, Szabadszállás Szalkszentmárton összekötő úton, a 19-es kilométernél. Kérem jelezzék, ha van egyéb infójuk, vagy rendőri aktivitással kapcsolatban tapasztalat, 30-as, 74-74, 777-es a telefonszámunk, előre is köszi szépen. A DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince felvétele következik a Best FM-en, nyári slágerről van szó, ez a Summertime.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és nemrég az 500 és 1000 méteres versenyszámokkal folytatódott a kajakkenusok szegedi serdülő ifjúsági és U23-as magyar bajnoksága, szerdán egyébként, és a szóban forgó viadalon megint több dunai veresi sportolóért lehetett szorítani, kedves hallgatók. Az ifjúsági női kajak egyesek 500 méteres számában Bebő Klara az elő- és középfutamon is győzött, majd a fináléban sem adott esélyt versenytársainak, és több mint másfél másodperc előnnyel végzett az első helyen, megelőzve a győri német Hella Borbálát, illetve a KS is Andók Petrát, még Katona Réka Sára a hatodik helyen végzett a számküzdelmeiben. Gratulálunk! Az ifjúsági kajak négyesek 500 méteres döntőjében az Andók Petra, Blényesi Réka, Lengyel Lili Nelli, Katona Réka Sára összeállítású egység ellentmondást nem tűrő versenyzéssel szerezte meg az aranyérmet úgy, hogy a második helyezettet 3, míg a harmadikat 4 másodperccel előzte meg. A beszámoló fent van a dunaiváros.com hírportálon. Most Gágyó zenél nekünk, és a So Many Times című számát játszunk.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy örök sláger feldolgozása következik, egy Damien feldolgozás egyébként. Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Peti, Márkus Luca, Király Marcell, Kovács Harmat is énekel. Ez a Darabokra törted a szívem című felvétel. És ezzel búcsúzom vasárnapra. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, Dunai Versi hallgatók. Maradjanak velünk attól függetlenül, hogy én lépek lassan. Holnap hétfőn pedig délután 3-tól jelentkezem. Molek Csongort hallották. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Most kiemelten fontos, hogy adjunk vért. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Azonnali véradásra kér mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a véradás szervező partnere, a Magyar Vöröskereszt, mert az elmúlt hetekben jelentősen visszaesett a véradók száma, ezért a hazai vérellátás biztonsága kerül veszélybe. Közleményük szerint a betegellátáshoz napi 1600-1800 véradóra van szükség, azonban jelenleg ettől elmarad a véradók száma, ezért, mint írták, minden véradásnak kiemelt jelentősége van. Vért adni minden egészséges, 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt tud. Aki egészségesnek érzi magát és az elmúlt időszakban nem áll fent kizárók, most életmentő segítséget nyújthat Dunaújvárosban is. Új korszak kezdődik a Csónakázó tó egyik legkedveltebb részén, a Japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogú város közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Ünnepélyesen átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult fejlesztéseket előszálláson. Ennek keretében megújult az egészségház, ahol több szolgáltatás is elérhető, valami több település lakosságának. Továbbá gépeket is átvehetett az önkormányzat. A program keretében 24 millió forintból az épület külső homlokzata szigetelést és új színezést is kapott, emellett új térkőburkolat, kerítés, támfal, korlát és megfelelő vízelvezetés is készült. Az épület így rendezettebbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá vált. Itt Fejérvár megyében is takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. Aki teheti, nem most töltse fel a medencét, mossa le autóját ivóvízzel, és ha feltétlenül szükséges öntözést is, ütemezze a csúcs időszakon kívülre. Itt Fejérvár megyében is. A forgalom fellendülését várják a dínye termesztők a következő napokban. A termelők abban bíznak, hogy a várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dínye termelés Magyarországon. Holnap az ország túlnyomó részén folytatódik a derült idő. Északon, észak-nyugaton láthatunk több gomoly felhőt, de kicsi a csapadék esélye. Napközben többfelé feltámad a déli szél, hajnalban 14 és 23, délután 34 és 40 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Holnaptól a hőség miatt korlátozzák a vasúti teherszállítást. Takarékoskodjunk az energiával és a vízzel, extra UV-sugárzásra készüljünk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvíz ellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte a döntést, a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós asszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök ismét energia és víztakarékosságra szólított fel. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, ne mossanak autót és ne töltsenek fel medencét ivóvízzel. Holnaptól a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében korlátozzák a vasúti teherszállítást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte az intézkedés. A 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban lesz érvényben. A rendelkezés nem vonatkozik a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos alapellátást biztosító tehervonatokra, például az erőművek működéséhez szükséges szállítmányokra. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előttünk álló napokban különösen a Dél-Dunántúlon lehet magas az UV-index, amely több helyen meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Viseljünk vállat, takaró ruházatot és kalapot, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet. Az aktuális UV előrejelzés a Hungaromet honlapján követhető. Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában. Ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása, amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették, a drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt őrizetbe vettek. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért, a gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát nem tudom, hogy ezen a héten tudott-e készülni házilag olyan mennyiségű jég, ami elegendő volt ahhoz, hogy ezt a fajta hőhullámot kibírja az ember. Most már azért így vasárnap este 6 óra magasságában talán picikét kibírhatóbb a történet, de én abszolút meg tudom érteni, hogyha még mindenki dupla adag jégkockával vissza a koktélt a kertben, vagy egy kerthelységben, vagy valamelyik teraszon, ahol természetesen mi szólunk, és ahol mostantól 120 percen keresztül Chill, Lounge és Deep House szól. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörögetjük a lemezeket, hogy az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokuk, az bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 0625 55 100.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A helyi vállalkozók segítségét kérik. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Közleményt adott ki pénteken a Dunaújvárosi Pasa és a tulajdonos a Dunaújváros FC Kft. A klub vezetése szerint a jelenlegi gazdasági helyzet miatt a dunaújvárosi labdarúgás történetének egyik legsúlyosabb időszakát éli, és ha rövid időn belül nem sikerül megoldást találni, mindkét szervezet működését kénytelenek lesznek megszüntetni. A klub bejelentette, hogy lemondta a hétvégi MB3-as bajnoki mérkőzését, és bizonytalan helyzet rendezéséig az utánpótlás csapatok edzéseit sem indítják el. Van egy tulajdonos jelölt, a befektető azonban csak akkor lépne be, ha a klub rendezett pénzügyi helyzetben kerülhetne a kezébe. A klub ezért nyilvános felhívást intézett a helyi és a térség vállalkozásaihoz, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék a dunaújvárosi labdarúgás megmentését. Részletek a Duna Online oldalán. Új korszak kezdődik a Csónakázótó egyik legkedveltebb részén, a japán kert teljes megújítása és a bővítése hamarosan elindul, ezért a munkálatok idejére lezárják az érintett területet. A fejlesztésről Székesfehérvár megyei jogúváros közösségi oldalán számolt be. A beruházás során több mint 400 négyzetméteren alakítják át és bővítik a kertet, amely a munkák befejezését követően még hangulatosabb, természetközeli környezetet kínál majd a látogatóknak. A fejlesztés részeként természetes burkolatok, száraz kert, gránithidak, vízmedence, új növények és több pihenőhely is helyet kap a megújuló kertben, írja a FEOL. Ünnepélyesen átadták a versenyképes járások program keretében megvalósult fejlesztéseket előszálláson. Ennek keretében megújult az egészségház, ahol több szolgáltatás is elérhető, valami több település lakosságának. Továbbá a gépeket is átvehetett az önkormányzat. A program keretében 24 millió forintból az épület külső homlokzata szigetelést és új színezést is kapott, emellett új térkőburkolat, kerítés, támfal, korlát és megfelelő vízelvezetés is készült. Az épület így rendezettebbé, biztonságosabbá és energiahatékonyabbá vált. Szigorúban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyek már több mint 160 ezeren töltötték ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy a közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-ig lehet kitölteni. Végül a várható időjárásról. Nem várható változás, kevés felhő lesz felettünk, és nem érkezik csapadék. Helyenként élénk lökések kísérhetik majd a déli délkeleti szelet. A minimum értékek 17 és 26 fok között alakulnak, napközben 36 és 40 fok közé forrósodik a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Közös odafigyelést igényel a rendkívüli hőség, másképp lesznek nyitva a NAV ügyfélszolgálatai, lecserélhetik az öreg hév szerelvényeket. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A rendkívüli hőség közös odafigyelést igényel, erre hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, lehetőleg vízzel, valamint a tűző nap és a megerőltető munka kerülése 11 és 15 óra között. Kiemelten figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre. A miniszter emlékeztetett, gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai Dunamenti erőmű G3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a gyors javításnak köszönhetően mindössze 3 nap után ismét termel az erőmű. A G3-as blokk üzembe helyezését egy műszaki hiba késleltette, de a sikeres ellenőrzések és próbaüzem után tegnap délután újraindult teljes kapacitással. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevő szakemberek munkáját. Változik a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket, a légkondicionálás nélküli kirendeltségek viszont csak délig tartanak nyitva. Az adóhivatal közleményében kiemelte, az ügyintézés nem áll le. A legtöbb adóügy továbbra is gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportáján. Telefonos segítséget a NAV infóvonala nyújt 8.30 és 16 óra között a 18-19-es telefonszámon. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Folytatódik a kánikula, hajnalban sem hűl le jelentősen a levegő, a részleteket azonnal mondom. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Példátlan krízissel néz szembe az ország, hamarosan leáll a paksi atomerőmű, folyamatosan akcióznak a fogyasztóvédők, folytatódik a kánikula, Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az éjszaka vagy holnap leállhat a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. Elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt márra virradó hajnalban az utolsó előtti turbinát is leállították, így az erőmű a korábbi 2000 megawatt helyett jelenleg mindössze 240 megawatt villamos energiát termel. A kormányfő szerint az ország példátlan krízissel néz szembe, amelyet az extrém hőség és a Duna rekord közeli apadása is súlyosbít. A nagy hőségben fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és kerüljük a tűzőnapot. Erre hívta fel a figyelmet az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix azt javasolta, naponta legalább 2,5 liter vizet igyunk, fizikai munka vagy sport esetén pedig ennél is többet. A legnagyobb veszélyben az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek vannak. Nekik lehetőleg hűvös helyen kell tartózkodniuk. Ha valaki rosszul lesz, vigyük árnyékba, adjunk neki vizet, és ha állapota nem javul, hívjunk mentőt. A tisztifőorvos arra kér mindenkit, hogy a hőségben figyeljünk egymásra is. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újramelegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon tegnap. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egy szuper hétvége utolsó 4 órájával jöttem, ami meg van töltve persze a legjobb zenékkel, és így búcsúzunk ettől a két naptól. Nelly Furtado és Timbaland kezd, ez a Promises.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kicsit komolyra fordítva a szót, ma megjártam az autópályákat, és hát persze, hogy volt dugó fennakadás mindenhol. Én mondjuk hála az égnek nem bort iszok és vizet prédikálok, tehát én tényleg felkészülök üzemanyaggal, itallal, vízzel, mindennel az útra, és hála az égnek kellett is, mert egy olyan jó másfél órát álltam az M1-esen. Jaj, de jó volt ez nekem. Na mindegy, úgyhogy bármerre mentek az országban, főleg, hogyha vízpartok felé mondjuk az elkövetkezendő napokban, mert mondjuk Szabin vagytok, és jó nektek, akkor nagyon, de nagyon tessék odafigyelni. GPS, kocsi, üzemanyag, ital, és a többi, és a többi, és a többi. Na meg a legjobb zenék persze, most például jön nálunk a Hanson, ez a Mbap.

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. A következő úriember előadónk egyszer olyan jó fej volt, hogy teljesen látatlanban egy nagyon szomorkodó pincérnek egy akkora csekket adott, hogy az majdnem elájult, és körülbelül a fél házhitelét kifizette vele. Ő nem más, mint George Michael. Jön a Flow, Let's Go to the City.
1: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan emberek, akik elképesztő tehetségesek, és ez a tehetség el is éri majd azt a sikert, amit megírt nekik a sors, viszont ők ezt rohadtul, de tényleg nagyon, de nagyon nem szeretik. Ilyen például Kellis is, aki azt mondja, hogy sokkal jobban el van a házában, főz és el van a gyerekekkel, mint hogy koncertezzen és turnézzon. És valamilyen szinten meg is értem. Jön tőle a Trick Me!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozódik a hőség, rendkívüli egyeztetés lesz holnap a Sándor palotában. Összeütközött két tűzoltó helikopter Görögországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés éri a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését a hőség idején. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök az egyeztetésre a parlamenti pártok frakció vezetőit is meghívta. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Két tűzoltó helikopter összeütközött a levegőben Görögországban, az Aténtól nyugatra pusztító erdőtüzek oltása közben. A balesetben két ember meghalt, ketten pedig megsérültek. A térségben napok óta több száz tűzoltó és számos légijármű küzd az erdőtüzek ellen, munkájukat az erős szél is jelentősen nehezíti. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt pár perccel, úgyhogy én azt mondom, hogy húzzunk bele, mert igaz, már csak 3 óránk van hátra, viszont nagyon sok zenét le kell játszanom. Most például Eminem érkezik, és tőle az egyik ikonikus dala, ez a Lose Yourself.
2: Ez a Night Shift a Best.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Hát a következő dalt szerintem erről a nyárról írták, hiszen a címe Cruel Summer, mondhatni úgy is, hogy kegyetlen nyár, és ez is egy kegyetlen nyár, hiszen ezek a hőkupolák, ezek szó szerint megkínozzák az embert. Én nyári gyerek vagyok, imádom a nyarat, attól függetlenül ez a 38-39-40 fok, néha-néha még nekem is sok. Ennyi, viszont ez van, ezt kell szeretni, és amikor hideg volt, akkor azt mondtam, hogy meleget akarok és nyarat, úgyhogy én befogom a számat. Jön az Ace of Base, Cruel Summer!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egyszer egy ilyen stand-up comedy alkalmából észrevette a szem Kevin Hart, aki az előadó volt, hogy Tayo Cruz ott ül a nézőközönségben, és hát persze, hogy megtalálta, persze, hogy betalálta, és megkérte, hogy vegye le a kalapját. Nem kellett volna, hiszen az a kalap nem azért van rajta, mert hogy fázik a feje, hanem egy nagyon jó kiegészítő, mert nem látjuk, hogy milyen furcsa fejformája van. De Jesus Mária, jön a Troublemaker!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és bár vasárnap van, és már nem sokára 10 óra, attól függetlenül nincs megállás, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami mindenkit felpörget. Ez a Chicane és a Love on the Run. Tessék!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és 10 óra előtt hoztam egy igazi klasszikust, ami nem más, mint a Black Machine és a How G.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű. Magyar férfit tartóztattak le reptéri drónozásért Horvátországban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Várhatóan az éjszaka vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. A kormányfő szerint az erőmű akár egy hónapig is kieshet a termelésből, a következő öt nap pedig különösen kritikus lesz. Egyelőre nem vezetnek be kötelező fogyasztás korlátozást, de a lakosságot arra kérik, hogy holnaptól délután 5-től este 10-ig lehetőség szerint csökkentse az áram és vízfogyasztást. Magyar Péter szerint csaknem 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést. Tovább súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok eddig több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek, 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Drónnal bénították meg a splitti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt a kifutópálya közelében, ezért a reptér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Az incidens miatt két járatot töröltek, több másik jelentős késéssel közlekedett. A horvát rendőrség őrizetbe vette a 36 éves magyar állampolgárt, és büntető eljárást indított ellene a légtér biztonságának veszélyeztetése miatt. 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee. A Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Fellépett a világ legnagyobb fesztiváljain, és első dél-afrikai DJ-ként önálló estel töltötte meg a New York-i Madison Square Garden-t. A művész 2022-ben Grammy-díjat nyerte a legjobb elektronikus zenei album kategóriában. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs pihenés, hanem a legjobb zenék jönnek egymás után. Lesz itt Hooligans, En Vogue, de most segérkezik. Ez a Hey Sexy Lady.
0: Ez a Night Shift a

Bestefem a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek a névnapok kapcsán az embereknek. Vágjunk is bele, holnap Hermina névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágostonokat, az Ágostokat, a Harmatokat, a Kendrákat, a Lindákat, a Nikodémiákat, és a biztonság kedvéért a Terézeket, na meg persze a Stefánokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgot, hogy felköszöntöd, és pont. És nekünk küldünk most egy nagyon jó dalt, ezt kérem szépen Coolio és a Too Hot.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy marad még ez a kánikula jó pár napig, úgyhogy valamilyen szinten legyünk egymásra belátással, és segítsünk egymásnak, na meg segítsünk az idősebbeknek, tehát hogyha mondjuk idősebb néni vagy bácsi, vagy éppen család van a szomszédban, akkor kérdezzük meg tőlük, hogy esetleg kell-e nekik valami a boltból.

vásároljunk behelyettük, és a többi, és a többi, és a többi. Na meg persze a kutyatartók, ne délbe vigyék le a kutyát, mert hát rommáig szerencsétleneknek a tappancsuk. Ennyi, én nem szóltam, pontosabban szóltam, tessék megfogadni, vagy azt csinálni vele, amit akarnak. Jön a Bászti!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy olyan úriember, aki egy zseni, mert hogy nagyon jól tudott pénzt csinálni, viszont abból a szempontból meg nagyon béna, hogy nagyon el is tudta herdálni a pénzét. Ő Ékon, aki megszedte magát a csengőhangúból, majd befektetett valami városépítésbe, amit teljesen bebukott. Na mindegy is, jön a Dangerous!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most Will Smith és a Vadi új vadnyugat zenéje, a Wild Wild West, és szerintem ő még azért mindig bánja valamilyen szinten, hogy nem fogadta el Neo szerepét a Matrixban. Tehát így járt, és ennyi. Na, akkor indítom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, most már 11 óra elmúlt, úgyhogy mondhatom, hogy éjszaka, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Aki még fenn van, az örülhet, hiszen nagyon jó zenék érkeznek ebben az órában is, nyitóként például a Coldplay, ez az Adventures of a Lifetime.
1: Ez a Night Shift,

0: a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Na nézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Hát ugyanolyan meleg, mint ma volt. Nem igaz, nem, mert hogy egy fokkal kevesebb lesz talán. Várjál, itt nem. 25 fokra ébredünk, 38 lesz napközben, és ugyanúgy rommá éget minket a nap. Úgyhogy tessék vigyázni, tessék felkészülni, és hogyha úgy van, akkor tessék élvezni. Pont ennyi. Mivel megyünk tovább? And people moving on up. Ennyi. Indul is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mesterséges intelligencia van, akinek segít, van, akinek nem, van, aki szereti, van, aki nem. Én például annyira nem, és nem csak én, hanem Sean Paul is így van vele, mert hogy szerinte a zenében elvésznek a tehetségek és a kreativitás. És azért valljuk be őszintén, hogy van benne valami. Úgyhogy most hozom azt az úriembert, aki a következő dalt a saját fejével szülte. Ez nem más, mint Sean Paul és a Get Busy.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és a többi, és a többi, és a többi. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, kérem szépen, jön a Compact Disco, ez a Feel the Rain.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú idejem. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. 1975, we brought you an album with a song.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

0: csak csáó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.